zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabíj, zabí